A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. This is another black and it's mad.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 8-a van, és szombat reggel 6 óra.
2: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. A Pécsi tó bírja a hőséget. Bevált a fehér festék a síneknél. Szendi Hajni vagyok. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécset. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mély szegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az Integrált Nappali Szociális Intézmény is fejlődni fog. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOP Plusz program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, nyáron sem pihennek a revizorok. Augusztus 10-e és 16-a között bárhol feltűnhetnek vételkörzetünkben, legyen szó építkezésről, piacról vagy üzletről. Vannak azonban előre bejelentett konkrét időpontok és helyszínek is. A jövő héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepi, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat, vendéglátóhelyeket, valamint a vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, a jövedéki termékek eredetét is. Lezuhant és szörnyet halt egy siklóernyős baranyában. Sziklákra zuhant és elhunyt a siklóernyős sportoló kedden, Szársomjón. A Palkonya Újpetre német nemzetiségi önkéntes erdőtűzoltó egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre nagyon hamar érkeztek a mentősök, mentőhelikoptert is riasztottak, ám a siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. A baleset után a mentésben résztvevő önkéntes és hivatásos tűzoltók az elhunytat a rendkívül meredek, sziklás terepen, kosárhordágy révén juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval vitték tovább a hely aljához. A baleset áldozata egy nyugállományú tűzoltó, a lezredes. Idén 6. alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot és az azt megelőző egyhetes Freedom of My Identity emberjogi fesztivált. Ezt Buzás Hábel Géza jelentette be, aki a Diverse Youth Network igazgatója. A szervezők 1.300.000 forintot szeretnének összegyűjteni az eseményre, többek között mentőszolgálatra, mobil WC-kre. A közlekedők védelme és a balesetveszély megelőzése érdekében a Mecsekerdő ZRT halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez Pécs és Orfű, valamint a Lapis és a Remeterét közötti útszakaszon, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok során a közvetlen veszélyt jelentő fákat a jövő héten vágják ki és távolítják el. Jól bírta a hőséget a Pécsi tó, a Herman Ottó tó átlagos vízmélysége alacsony. Természetvédelmi területről van szó, ahol néhány évvel ezelőtt halpusztulás is történt. Most ezen már kétszer tudtak segíteni a Pécsi tó vízszintje miatt. Már február-márciusban visszatartották a szükséges vízmennyiséget, hogy az aszályos időszakban ne alakuljon probléma. Ez be is jött. Bevált a fehér festék a pécsi vasútvonalon. A hatalmas hőség megviseli a vasúti síneket is, ezért a MÁV csak nem 300 kilométernyi szakaszon lassította a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A vonalon alkalmazott fehér festés bevált, így máshol is bevetik a módszert a hőmérséklet csökkentésére. A pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérséklete így. Hétvégi ház aljnövényzet és összehordott szemét égett Cserkúton a kerekes dűlőben. Csütörtök délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy nagy területen ég az aljnövényzet. A lángok nagyon gyorsan terjedtek az aszályban. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak a lánglovagok. Rendkívüli ülésen döntött a Pécsi Tudományegyetem szenátusa az alapítvány kuratórium és felügyelőbizottsági tagságára jelentkezők rangsorolásáról. A testület javaslata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, amely ezt követően tesz javaslatot a kuratórium és a felügyelőbizottság végleges összetételére. A legtöbb szavazatot Feller Antal kapta. Nem szabad hozzáérni a fókákhoz a pécsi állatkertben, bármennyire is cukik, haraphatnak is. Az állatkert azt írta, hogy a vedlési időszakban ezek az állatok közel heverésznek a medence pereméhez, és sokszor csábítónak tűnik, szinte ellenállhatatlan a kényszer, hogy megsimogassuk őket. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy bár a borjúfókák alapvetően barátságosak, de ragadozók. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7 órától, várhatóan augusztus 14-én péntek reggelig teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A lezárás idején a Siklósi útról nem lehet az Ipar utcába kanyarodni majd. További közlekedési információk a híreink végén. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrén, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnézhetjük, hogy a környéken is növő, különösen mérgező gombák hogy néznek ki, miről ismerjük fel. Megnyitott a pécsi vásárcsarnok gombavitrine, érdemesen látogatni oda. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi eseménysorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat, a műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca felé lehet majd. Híreink végén az időjárásról. Több helyen az országban még felhős tájak előfordulnak, de mindenhol aztán csökken a felhőtakaró. Kevés fátyol gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep, folytatódik a nyár. Elvétve még előfordulhat zápor, aztán mindenhol csökken a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban idehaza 29 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Branyában kissé felhős égbolt mellett délután 32-33 fok valószínű majd.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, jó hétvégét kívánok annak, aki kivette a mait szabadnapnak, mert hogy munkanap van, augusztus 8, 26.08.08 a mai dátum, tehát sok boldogságot kívánok a névnapos Lászlóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára a Delasol, mindjárt a Unique, most pedig Kylie Jenner, aki elkészítette élete első közös hivatalos duettjét Madonnával, Love Sensation címmel, most az In Your Eyes-t halljuk tőle, Maxim Levente vagyok, Horikó. kollégám helyett, akinek jó pihenést kívánok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, bár a mai munkanap ettől függetlenül rengeteg ingyenes program várja, például az egrieket. A belvárosban a Gárdonyi Napok programsorozat részeként ingyenes koncertek és szabadtéri események várják a látogatókat a Dubótéren és környékén. Most pedig behuppanunk egy nagy sárga taxiba, a Counting Crows-zal és Vanessa Cartonnal, Big Yellow Taxi Eveston.

0: Best FM a legjobb zenék, az élet szívás nélküled, és persze nem a hőkupolára gondolok. Ez Kelly Clarkson dalának címe, My Life Would Suck Without You. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. A pécsi tó bírja a hőséget. Bevált a fehér festék a síneknél, Szendi Hajni vagyok. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete. Új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOP Plusz program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. Jól bírta a hőséget a pécsi tó, a Herman Ottó tó átlagos vízmélysége alacsony. Természetvédelmi területről van szó, ahol néhány évvel ezelőtt halpusztulás is történt. Most ezen már kétszer tudtak segíteni a pécsi tó vízszintje miatt. Már február-márciusban visszatartották a szükséges vízmennyiséget, hogy az aszályos időszakban ne alakuljon probléma. Ez be is jött. Bevált a fehér festék a pécsi vasútvonalon. A hatalmas hőség megviseli a vasúti síneket is, ezért a MÁV csak nem 300 kilométernyi szakaszon lassította a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A vonalon alkalmazott fehér festés bevált, így máshol is bevetik a módszert a hőmérséklet csökkentésére. A pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérséklete így. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborcz utca felé lehet majd. Kezdetben erősen felhős tájak lesznek, még idehaza, de mindenhol utána szakadozik, csökken a felhőzet. Majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt több órás napsütés várható. Elvétve előfordulhat még zápor, de ennek csökken a valószínűsége, ahogy haladunk előre a nap folyamán az időben. Baranyában 32-33 fok várható délután, mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Felfrissült az idő, 30-34 fokra, napsütésre, némi kis gumoly felhőre, és itt-ott utózáporra is készülnünk kell. A folytatásban pedig ugyanez a helyzet a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, mármint hogy folyamatosan számíthatunk rájuk. Nem sokára Mark Morrison jön, most pedig Nelly Furtado, Timbalandel, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést, ha valaki szabadságot vett ki, mert hogy a mai szombat munkanap, jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7 óra. A következő órában biztosan itt lesz DJ Jazzy Jeff Fresh Prince-el. És Rácz Gergő is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megjelent a legfrissebb adótrafé pax, nagy területen égett az aljnövényzet, folytatódik a meleg idő, a következő napokban nem várható változás. Megjelent a legfrissebb adótrafi pax, nyáron sem pihennek a revizorok. Augusztus 10-e és 16-a között bárhol feltűnhetnek vételkörzetünkben, legyen szó építkezésről, piacról vagy üzletről. Vannak azonban előre bejelentett konkrét időpontok és helyszínek is. A jövő héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepi, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat, vendéglátóhelyeket, valamint a vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, a jövedéki termékek eredetét is. Rendkívüli ülésen döntött a Pécsi Tudományegyetem szenátusa az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára jelentkezők rangsorolásáról. A testület javaslata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, amely ezt követően tesz javaslatot a kuratórium és a felügyelőbizottság végleges összetételére. A legtöbb szavazatot Feller Antal kapta. Hétvégi ház aljnövényzet és összehordott szemét égett Cserkúton a kerekes dűlőben. Csütörtök délután érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, hogy nagy területen ég az aljnövényzet. A lángok nagyon gyorsan terjedtek az aszályban. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak a lánglovagok. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat, a műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. Kezdetben erősen felhős tájak lesznek még idehaza, de mindenhol utána szakadozik, csökken a felhőzet. Majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt több órás napsütés várható. Elvétve előfordulhat még zápor, de ennek csökken a valószínűsége, ahogy haladunk előre a nap folyamán az időben. Baranyában 32-33 fok várható délután, mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, kori kollégám szabadságon, és hát egészen jó az időzítés. Vége a forró, sivatagi, tikkasztó hőségnek, túléltük, úgyhogy szóljon ennek örömére a Survivor, a Destiny's Child dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Végre felfrissült az idő, kiszabadulunk otthonunk fogságából, és ha például Székesfehérváron hallgat a kedves Best FM hallgató, vagy ma oda vezet útja, akkor irány a belvárosi nyári zenei est, ami ma este 9 órai kezdettel veszi kezdetét, és ingyenes szabadtéri kiskoncertet és közösségi programot ígér Székesfehérvár belvárosának sétáló utcáin, a főutcán és a Városház téren. Jó szórakozást, a folytatás itt a Besten Artful Dodgerrel és Romina Johnsonnal telik.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Megszűnik már a mindenhol, enyhül a forróság, 30-34 fok, napsütés, gomoly felhő, kis szél, itt-ott zápor, zivatar. Így telik a hétvége első napja, ami egyébként hivatalosan munkanap, szóval augusztus 8, szombat friss híre jönnek, aztán a Molokó és a Sing It Back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szörnyet halt egy siklóernyős. Nem szabad hozzáérni a fókákhoz az állatkertben, bármennyire is cukik. Lezárnak egy jelentős csomópontot, Szendi Hajni vagyok. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7 órától, várhatóan augusztus 14-én péntek reggelig teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A lezárás idején a Siklósi útról nem lehet az Ipar utcába kanyarodni majd. További közlekedési információk a híreink végén. Lezuhant és szörnyet halt egy siklóernyős baranyában. Sziklákra zuhant és elhunyt a siklóernyős sportoló kedden Szársomjón. A Palkonya Újpetre német nemzetiségi önkéntes erdőtűzoltó egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre nagyon hamar kérkeztek a mentősök, mentőhelikoptert is riasztottak, ám a siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. A baleset után a mentésben résztvevő önkéntes és hivatásos tűzoltók az elhunytat a rendkívül meredek, sziklás terepen, kosárhordágy révén juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval vitték tovább a hely aljához. A baleset áldozata egy nyugállományú tűzoltó, a lezredes. Nem szabad hozzáérni a fókákhoz a pécsi állatkertben, bármennyire is cukik, haraphatnak is. Az állatkert azt írta, hogy a vedlési időszakban ezek az állatok közel heverésznek a medence pereméhez, és sokszor csábítónak tűnik, szinte ellenállhatatlan a kényszer, hogy megsimogassuk őket. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy bár a borjúfókák alapvetően barátságosak, de ragadozók. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Augusztus 10-től egy hétig Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében útburkolat helyreállítási munkákat végeznek, a belváros irányába sávszűkületre kell készülni. Karbantartási munkák indulnak a jövő héten a Basahalom utcai vasúti átjárónál is. Kezdetben erősen felhős tájak lesznek még idehaza, de mindenhol utána szakadozik, csökken a felhőzet. Majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt több órás napsütés várható. Elvétve előfordulhat még zápor, de ennek csökken a valószínűsége, ahogy haladunk előre a nap folyamán az időben. Baranyában 32-33 fok várható délután, mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Cloud Number 9 címmel Bryan Adams dala folytatja, és ha már szóba került a dal címében a felhő, abból előfordulhat egy-két gomoly felhő az égen ma, de nem az lesz a jellemző, hanem a sok napsütés, a frissebb, kicsit szelesebb idő, 30-34 fokkal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 8 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb információk. 26.08.08 ez a mai dátum. A hírek alatt is lehet Lászlót szülinapost ünnepelni. Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. 8 után itt lesz Curtis Charlie-val, és maradnak is végig. A 90-es és 2000-es években pedig Justin Timberlake is visszarepít minket. Friss infók, aztán a legjobb zenék vannak soronújból a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 255 milliós támogatás Pécsnek. Hatodik alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot. Folytatódik a nyárias idő, egyre melegebb lesz. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécset. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mély szegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az Integrált Nappali Szociális Intézmény is fejlődni fog. Idén hatodik alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot és az azt megelőző egyhetes Freedom of My Identity emberjogi fesztivált. Ezt Buzás Hábel Géza jelentette be, aki a Diverse Youth Network igazgatója. A szervezők 1.300.000 forintot szeretnének összegyűjteni az eseményre, többek között mentőszolgálatra, mobil WC-kre. A közlekedők védelme és a balesetveszély megelőzése érdekében a Mecsekerdő ZRT halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez Pécs és Orfű, valamint a Lapis és a Remeterét közötti útszakaszon, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok során a közvetlen veszélyt jelentő fákat a jövő héten vágják ki és távolítják el. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnézhetjük, hogy a környéken is növő, különösen mérgező gombák hogy néznek ki, miről ismerjük fel. Megnyitott a pécsi vásárcsarnok gomba vitrine, érdemesen látogatni oda.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. Kezdetben erősen felhős tájak lesznek még idehaza, de mindenhol utána szakadozik, csökken a felhőzet. Majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt több órás napsütés várható. Elvétve előfordulhat még zápor, de ennek csökken a valószínűsége, ahogy haladunk előre a nap folyamán az időben. Baranyában 32-33 fok várható délután, mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt, jó munkát, kitartást a szombati munkanaphoz. Aki kivette Szabinak, annak jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A Black Eyed Peas-szel elsőként Meet Me Halfway. Érkezik Ákos az Örvénnyel, itt lesz Whitney Houston, és még ebben a fél órában Rozella is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake rázza fel a szombat reggelt, szól már is a Rock Your Body, felfrissültünk itt a hétvége, bár ma még munkanap van. A velenceiek kápolnásnyékre mehetnek például lazítani és hűsölni. A kápolnásnyéki nyári esték elnevezésű program ma este 7 órakor a Velencei tó melletti kápolnásnyéken lesz értelemszerűen. A Halász Gedeon eseményközpont szabadtéri színpadán ingyenes nyári koncert és közösségi est várja a tóparton kikapcsolódókat. Jó szórakozást!

0: Best FM a legjobb zenék pillanatokon belül. 8:30, jó reggelt kívánok, augusztus 8-án szombaton, napokig, sőt hetekig lakásunk fogjai voltunk a forróság miatt, de ennek vége, itt a hétvége, egészen kellemes az idő, úgyhogy ki lehet végre moccanni otthonról, és meghallgathatjuk a King of My Castle-t is a hírek után a Vendu Project-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. A pécsi tó bírja a hőséget. Bevált a fehér festék a síneknél, Szendi Hajni vagyok. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete. Új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOPLUS program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. Bevált a fehér festék a pécsi vasútvonalon. A hatalmas hőség megviseli a vasúti síneket is, ezért a MÁV csaknem 300 kilométernyi szakaszon lassította a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A vonalon alkalmazott fehér festés bevált, így máshol is bevetik a módszert a hőmérséklet csökkentésére. A pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérséklete így. Jól bírta a hőséget a pécsi tó, a Herman Ottó tó átlagos vízmélysége alacsony. Természetvédelmi területről van szó, ahol néhány évvel ezelőtt halpusztulás is történt. Most ezen már kétszer tudtak segíteni a pécsi tó vízszintje miatt. Már február-márciusban visszatartották a szükséges vízmennyiséget, hogy az aszályos időszakban ne alakuljon probléma. Ez be is jött. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Augusztus 11-től karbantartási munkákat végeznek Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az út átjárót naponta reggel 8 és délután 2:30 között teljes szélességében lezárják majd. Augusztus 11-től 14-ig lesz ez. Jelentősen nem csökken a következő órákban a levegő hőmérséklete Baranyában. Este 27 fok lesz, kissé felhőség volt mellett. Vasárnap 19 fokra ébredünk, délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, erős UV-sugárzásra kell készülni. Ugyanilyen időjárás vár minket hétfőn is, kedden már 37 fok lesz, záporok, zivatarok érkezhetnek majd Baranyába.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok! Ami ezúttal rövid, hiszen a mai az még munkanap, így például ne tessék elfelejteni fizetni a parkolásért. Drága autóm kezdett el, aztán lehet írni a levelet, hogy jaj, nem tudtam, hogy munkanap, elnézést, véletlen, persze ez senkit nem fog érdekelni. De remélem, hogy továbbra is érdekesek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, közülük a Mystiké, nem sokára a 4-es Street, most pedig a Salt-N-Pepa-é folytatja a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9-et üt mindjárt az óra. Jó reggelt kívánok! Augusztus 8-án szombaton, ami hivatalosan munkanap. Ha így van, jó munkát, kitartást a munkaidő végéig, a többieknek jó pihenést, jó hétvégét kívánok! Jönnek a friss hírek, aztán a Red Hot Chili egyik legnagyobb slágere a következő órában. És itt lesz majd Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A friss híreken a sor, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megjelent a legfrissebb adótrafipax, nagy területen égett az aljnövényzet, folytatódik a meleg idő, a következő napokban nem várható változás. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, nyáron sem pihennek a revizorok. Augusztus 10-e és 16-a között bárhol feltűnhetnek vételkörzetünkben, legyen szó építkezésről, piacról vagy üzletről. Vannak azonban előre bejelentett konkrét időpontok és helyszínek is. A jövő héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepi, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat, vendéglátóhelyeket, valamint a Vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, a jövedéki termékek eredetét is. Rendkívüli ülésen döntött a Pécsi Tudományegyetem szenátusa az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára jelentkezők rangsorolásáról. A testület javaslata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, amely ezt követően tesz javaslatot a kuratórium és a felügyelőbizottság végleges összetételére. A legtöbb szavazatot Feller Antal kapta. Hétvégi ház aljnövényzet és összehordott szemét égett Cserkúton a kerekes dűlőben. Csütörtök délután érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, hogy nagy területen ég az aljnövényzet. A lángok nagyon gyorsan terjedtek az aszályban. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak a lánglovagok. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat, a műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, augusztus végéig útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, ez így Zsák utca lett. A Táncsics utcáról az 58-as útra ki lehet hajtani továbbra is. Jelentősen nem csökken a következő órákban a levegő hőmérséklete Baranyában. Este 27 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett. Vasárnap 19 fokra ébredünk, délután már 35 fok lesz. Egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Erős UV-sugárzásra kell készülni. Ugyanilyen időjárás vár minket hétfőn is. Kedden már 37 fok lesz. Záporok, zivatarok érkezhetnek majd Baranyába.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 26.08.08 a mai dátum, szombat van, hivatalosan munkanap. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Avril Lavigne dalát indítom, szól már is a Complicated, ebben az órában fővárosunk ihlette dalával érkezik George Ezra, ez lesz a Budapest, és sok-sok régi ismerős C-Block Summertime, Well Hello Pályaudvar, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, szóval remélem mindenki talál kedvencet.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék hadajájak hétvégi ingyenes programot most azzal elgerszegieknek. Gébárti kézműves és közösségi est lesz ma, 16 órától ingyenes népművészeti bemutatók, alkotóház bejárás és családi kézműves foglalkozások zajlanak a Gébárti tó partján található kézművesek házában. Jó szórakozást kívánok a Red Hot Chili óriási slágeréhez is. Indítom az Under the Bridge-et.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, jogos a mosoly, hiszen felfrissült az idő vége a hőkupolának, bár pont ennek köszönhetően a 30-34 fok sem kevés, viszont hűvösebbnek érezzük egyértelműen. Erre lehet tehát ma készülni sok napsütésre, némi gomoly felhőre és egy-egy futózáporra is. Lily Allen és jogos a mosoly, Smile a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hadd ajánljak hétvégi ingyenes programot, kedves szolnokiak. Tiszai sétány zenés hétvége ma este 6 órától ingyenes térzene és közösségi piknik várja a családokat a Tiszai Hajósok terén és a Tisza Virág híd lábánál. Jó szórakozást kívánok! Itt a Besten a folytatás Jennifer Lopez-zel teli.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése és vége a szombat reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a Simply Red-től. Vagy a Vénusztól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szörnyet halt egy siklóernyős. Nem szabad hozzáérni a fókákhoz az állatkertben, bármennyire is cukik. Lezárnak egy jelentős csomópontot, Szendi Hajni vagyok. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7 órától, várhatóan augusztus 14-én péntek reggelig teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A lezárás idején a Siklósi útról nem lehet az Ipar utcába kanyarodni majd. További közlekedési információk a híreink végén. Lezuhant és szörnyet halt egy siklóernyős Baranyában. Sziklákra zuhant és elhunyt a siklóernyős sportoló kedden Szársomjón. A Palkonya Újpetre német nemzetiségi önkéntes erdőtűzoltó egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre nagyon hamar kérkeztek a mentősök, mentőhelikoptert is riasztottak, ám a siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. A baleset után a mentésben résztvevő önkéntes és hivatásos tűzoltók az elhunytat a rendkívül meredek, sziklás terepen, kosárhordágy révén juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval vitték tovább a hely aljához. A baleset áldozata egy nyugállományú tűzoltó, a lezredes. Nem szabad hozzáérni a fókákhoz a pécsi állatkertben, bármennyire is cukik, haraphatnak is. Az állatkert azt írta, hogy a vedlési időszakban ezek az állatok közel heverésznek a medence pereméhez, és sokszor csábítónak tűnik, szinte ellenállhatatlan a kényszer, hogy megsimogassuk őket. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy bár a borjúfókák alapvetően barátságosak, de ragadozók. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Lékszergyár utca irányából Zsák utcává válik. Jelentősen nem csökken a következő órákban a levegő hőmérséklete Baranyában. Este 27 fok lesz, kissé felhőség volt mellett. Vasárnap 19 fokra ébredünk, délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Erős UV-sugárzásra kell készülni. Ugyanilyen időjárás vár minket hétfőn is, kedden már 37 fok lesz, záporok, zivatarok érkezhetnek majd Baranyába.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 10 óra elmúlt, jó munkát kívánok, ma munkanap van hivatalosan, augusztus 8 szombat, ha mégsem így alakult, akkor pedig jó hétvégét, jó pihenést a legjobb zenékkel. Köztük ebben az órában a CNC Music Factory-jéval Gonna Make You Sweat, itt lesz Eminem a Bagosi Brothers Company, elsőként pedig Rihanna az Umbrella-val.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a CNC Music Factory hozzá. Gonna make you sweat, ha még nem lett volna elég az izzadásból. Szerencsére nem lesz 40 fok a hétvégén, csak 30-34, ma sok napsütés, némi gomoly felhő, egy-egy futózáporral.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ingyenes hétvégi program, kedves pécsiek, a Szent István téri esti koncertek programot ajánlom mára. Este 7 órától szabadtéri zenei előadás és ingyenes nyáresti hűsölő várja a pécsi belvárosban a kedves pécsi Best FM hallgatókat. A helyszín a Szent István tér, a pécsi bazilika szomszédságában. Tehát jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pikpak elröpült ez az óra is, és már csak 60 perc van hátra a szombat délelőttből. Ez pedig többek között majd Aswad dalával telik. És arról is Ádáméval is.
2: Én világítok fenn az égen, és akkor a sztár vagyok.
1: Hívható SMS Viber 0620-5555-155. Rövid szünet, aztán folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágneshorgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es, 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát! Augusztus 8-án szombaton, ami munkanap, ugye a 20-ai hosszú hétvége miatt, ha valaki mégis kivette Szabinak, akkor jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Elsőként Ed Sheerannel érkezik a Bahamen, Neo, a Valmar Manuellel és a Destiny's Child is ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom Ed Sheeran slágerét.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Shine, azaz Ragyog, énekli Asuad a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Lelki szemeimmel látom is a sok ragyogó arcot, amely megkönnyebbült a forróság után. Úgyhogy jó pihenést kívánok annak, aki kivette a mait szabad napnak, mert hogy elvileg a 20-ai hosszú hétvége miatt ma augusztus 8 az munkanap. Ne tessék elfelejteni parkolódíjat fizetni például.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zené.

0: Best FM, ha a legjobb zenék, jöjjön egy ingyenes program a bajaiaknak. Sugovica Parti kézműves és bolha piac. Holnap reggel 8 és dél között a bajai városi piac területén és a Sugovica parton ingyenes közösségi vásár és bolha piac, valamint családi délelőtt várja a családokat, az érdeklődőket, a végre otthonukból kimozdulókat. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a DL pillanatokon belül, úgyhogy jöjjön B. Németh Dia, és elsőként Dante Thomas dala, a Miss California hamarosan. Jó étvágyat az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. A kapitányságig sem jutott el az ittas sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint egy

0: 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idei terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy repül az idő, hiszen már augusztus 8-a van, hamarosan itt a nyár vége. Na de mi minden percét kihasználjuk. Hello mindenkinek, én Bénémet Dia vagyok. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután a legtutibb slágerekkel. Hozom hamarosan a Follow the Flow-t, jön a Valahányszor, itt lesz a Spice Girls, és most pedig Dante Thomas indít.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. 29 és 34 fok körül értékeket mérhetünk most az országban. Néztem az előrejelzéseket, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk holnap. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum pedig 29 és 35 fok között valószínű.

don't cry.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék társaságában töltjük ezt a délutánt, és most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd ezt a dalt is. Ez lesz Eve és Gwen Stefani közösse a Let Me Blow Your Mind, az órát pedig az NSYNC indítja, úgyhogy érdemes maradni.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, régi nevek térnek vissza a honvédségnél, elfogták az ingatlan csadóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást.

0: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Lejár Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadász a rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
0: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette Berusin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok is ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt, egy óra után is megyünk tovább a kedvencekkel. Én Bénémet Dia vagyok, és már is indítom az It's Gonna Be Me-t, az NSYNC egyik legnagyobb slágerét, amely 2000-ben jelent meg, igazi pop himnusz lett, és a banda első számú slágere volt az amerikai Billboard listán.
2: Best FM, a

Veszem a legjobb zenék. Nem a medence a strand legveszélyesebb része. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a legnagyobb kockázatot sokszor nem maga a medence jelenti, sokkal inkább a közös zuhanyzó, a vizes kövezet vagy egy apró bőrsérülés. Egy horzsolás, kisebb vágás vagy a lábujjak közötti felázott bőr elég lehet ahhoz, hogy baktériumok vagy gombák bejussanak a szervezetbe. A lábgomba továbbra is az egyik leggyakoribb strand szezonhoz köthető probléma. A fertőzés esélye jelentősen csökkenthető, ha papucsot viselünk a közös helyiségekben, nem használjuk más törölközőjét, és fürdés után alaposan lehozuhanyzunk, majd szárazra töröljük a bőrünket. A strandolás után jelentkező fülfájás mögött szintén gyakran a hallójára gyulladása áll, ha a fülben maradó víz nem tud távozni, a pangó nedvesség kedvezhet a baktériumoknak és a gombáknak. A szakemberek szerint ilyenkor elegendő lehet oldalra dönteni a fejet, vagy óvatosan távolról hajszárítóval kiszárítani a hallójáratot. Fültisztító pálcikával viszont nem érdemes próbálkozni, mert könnyen mikrosérüléseket okozhat. Aztán gyomorpanaszok is előfordulhatnak, ha valaki véletlenül lenyeli a medence vízét. Ugye megfelelően kezelt strandokon ennek kockázata azért alacsony, de a szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy lehetőleg ne nyeljünk a vízből. És hát ugye a hüvei fertőzéseknek nincs külön strandszezonjuk, a megfelelően kezelt medence vízben a fertőtlenítés, a természetes vizekben pedig a kedvezőtlen körülmények miatt rendkívül kicsi az esélye annak, hogy valaki így kapjon el ilyen fertőzést. A strandi WC kapcsolatban is hasonló a helyzet, a hüvei kórokozók a testen kívül gyorsan elpusztulnak. A kellemetlen intim panaszok hátterében sokkal gyakrabban áll a hosszú ideig viselt vizes fürdőruha, a nedves meleg környezet felboríthatja az intim terület természetes egyensúlyát, emellett irritációt is okozhat, éppen ezért érdemes fürdés után száraz fürdőruhára váltani, vagy legalább alaposan megtörölközni. Én pedig strandolás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Bestben.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a kettes metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddi félig lesz érvényben. A kormány összegzése szerint tegnap 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást az extrém hőség miatt. A MÁV csoport több mint 19 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasút és autóbusz állomásokon. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalnak, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren.

0: 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a 2-es metró aluljárójába, az álló mozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezető fülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg, az az amerikai pop-hip-hop formáció, amely a 2000-es években robbant be igazán a mainstreambe. A legismertebb felállásban Fergie, Will.i.am és Tabu szerepeltek benne. Na hát nem más, mint a Black Eyed Peas érkezik a következő percekben. Én Bini Meddia vagyok, rádiózzunk együtt.
1: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék, a Remember the Time, 1992-ben jelent meg Michael Jackson legendás Dangerous albumán, az egyik legjobb hangulatú dala, egy régi szerelem nosztalgikus felidézéséről szól, tele érzéssel. Egyébként lehet, hogy sokan emlékeznek a klipre, különösen ikonikus, hiszen ókori Egyiptomban játszódik, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Eddie Murphy és Magic Johnson. A koreográfia és a látványvilág máig inspiráció lehet sok előadó számára. Ez a dal szerintem nagyon jól mutatja Michael Jackson lágyabb romantikus oldalát is. Remember the Time, már a Best FM-en.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-oson például Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 06 20 55 55 155, a hívható SMS és Viber számunk jó utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. This is...

Best FM, a legjobb zenék, Tayo Cruz kísér bennünket, hamarosan 3 óra is itt van már, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, Segi indítja majd a következő órát az Angel-lel, most pedig egy hazai kedvencet indítok, ez már a Nox, és azt szeretem a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, Ez Becca,

0: dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: 255 milliós támogatás Pécsnek. Hatodik alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot. Folytatódik a nyárias idő, egyre melegebb lesz. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécsett. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mélyszegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az integrált nappali szociális intézmény is fejlődni fog. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOP Plusz program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. A közlekedők védelme és a balesetveszély megelőzése érdekében a Mecsekerdő ZRT halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez Pécs és Orfű, valamint a Lapis és a Remeterét közötti útszakaszon, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok során a közvetlen veszélyt jelentő fákat a jövő héten vágják ki és távolítják el. Jól bírta a hőséget a Pécsi tó, a Herman Ottó tó átlagos vízmélysége alacsony. Természetvédelmi területről van szó, ahol néhány évvel ezelőtt halpusztulás is történt. Most ezen már kétszer tudtak segíteni a Pécsi tó vízszintje miatt. Már február-márciusban visszatartották a szükséges vízmennyiséget, hogy az aszályos időszakban ne alakuljon probléma. Ez be is jött. Idén hatodik alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot és az azt megelőző egyhetes Freedom of My Identity emberjogi fesztivált. Ezt Buzes Hábel Géza jelentette be, aki a Diverse Youth Network igazgatója. A szervezők 1.300.000 forintot szeretnének összegyűjteni az eseményre, többek között mentőszolgálatra, mobil WC-kre.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. Jelentősen nem csökken a következő órákban a levegő hőmérséklete Baranyában. Este 27 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett. Vasárnap 10

0: 9 fokra ébredünk, délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, erős UV-sugárzásra kell készülni. Ugyanilyen időjárás vár minket hétfőn is, kedden már 37 fok lesz, záporok, zivatarok érkezhetnek majd Baranyába.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor, vagyis egy óra múlva itt a Best FM-en, ahol hamarosan kezdődik a Pécske Félájt, ma is izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal. Kellemes hétvégét a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László. Rövidesen zenél a Simple Red, belőtte jön a Shaggy és az Angel a Best FM.
1: 101 hét Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: FM-en.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Következő vendégem dr. Kapilla Zoltán, állatorvos és kullancs szakértő. Mit érdemes tudnunk a kullancsokról?
2: Előjáróba a kedves hallgatókat megnyugtatom, hogy ne féljék a természetet, ismerjék meg a természet adta veszélyeket, és ezek közül most a kullancs veszélyt, mint fogalmat fogjuk feltárni önöknek, és akik betartják a prevenciós ajánlásainkat, azok biztonsággal tartózkodhatnak kinn a természetben, hiszen ne hagyják ki a természetet, az az egyedüli egy egészséges és ingyenes rekreációs hely.
1: Milyen betegséget terjesztenek a kullancsok?
2: Ma Magyarországon 42 plusz 2, azaz 44 kullancsfa ismert, és sajnálatos mód ezek a vérszívók több mint egy tucat fertőző betegség kórokozóit terjesztik. Ezek között a kórokozók között vírusok vannak, baktériumok vannak, és egysejtű élősködők. De nagyon fontos tudni ezekről a kórokozókról, hogy a többségük a társállatokat és az embert is megbetegítik.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Dr. Kapille Zoltán állatorvossal és kullany szakértővel. Hogyan tudunk ellenük védekezni?
2: A legveszélyesebb embert érintő vírusfertőzés a kullancs terjesztette agyvelő és agyhártya gyulladás vírusa ellen van védőoltás az emberek számára. Tehát akik az erdőgazdaságokba, mezőgazdasági nagyüzemekbe dolgoznak, azok az emberek ezzel a kórokozó ellen be kell legyen oltva. De hát ezen kívül még számos betegség kórokozója veszélyeztetheti ezeket az embereket. A kutyák esetében a Lyme-kór okozó 6 féle baktérium közül 3 ellen létezik kombinált védőoltás, amit a kutyatartóknak, állatorvosuk által be kell adatni a 4 lábú kedvenceiknek.
1: Az egy városi legenda, hogy a kullancsok nem is a fűből másznak fel, hanem a fáról esnek ránk?
2: Hát Magyarországon mindig 2 tábor van. Van egy állító és egy tagadó társaság, de a kullancsok tekintetében az emberek úgy vitatkoznak, hogy nem ismerik ezt a kórokozó családot. A kullancs nem egy állat, hanem egy állatcsalád, amiben Magyarországon 42 plusz 2, azaz 44 kullancsfaj tartozik. A kullancsok családjának a egyik fele szemmel rendelkező látó kullancsok csoportjába tartozik, a másik csoportba a szemmel nem rendelkező úgynevezett vak kullancsok tartoznak. Ebből kifolyólag mind a 2 féle kullancstársaságnak más a támadás stratégiája.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk a következő órában, de már egy másik témával. Szóval a Korpécske Félájt nagyon jó dalokkal, velünk lesz a Basté és a Pompej, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor Szendi Hajnitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Bevált a fehér festék, nagy területen égett az aljnövényzet, folytatódik a meleg idő, nem lélegezhetünk fel, Szendi Hajni vagyok. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, nyáron sem pihennek a revizorok. Augusztus 10-e és 16-a között bárhol feltűnhetnek vételkörzetünkben, legyen szó építkezésről, piacról vagy üzletről. Vannak azonban előre bejelentett konkrét időpontok és helyszínek is. A jövő héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepi, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat, vendéglátóhelyeket, valamint a vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, a jövedéki termékek eredetét is. Rendkívüli ülésen döntött a Pécsi Tudományegyetem szenátusa az alapítvány kuratórium és felügyelőbizottsági tagságára jelentkezők rangsorolásáról. A testület javaslata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, amely ezt követően tesz javaslatot a kuratórium és a felügyelőbizottság végleges összetételére. A legtöbb szavazatot Feller Antal kapta. Hétvégi ház aljnövényzet és összehordott szemét égett Cserkúton a kerekes dűlőben. Csütörtök délután érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, hogy nagy területen ég az aljnövényzet. A lángok nagyon gyorsan terjedtek az aszályban. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak a lánglovagok. Bevált a fehér festék a pécsi vasútvonalon. A hatalmas hőség megviseli a vasúti síneket is, ezért a MÁV csak nem 300 kilométernyi szakaszon lassította a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A vonalon alkalmazott fehér festés bevált, így máshol is bevetik a módszert a hőmérséklet csökkentésére. A pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérséklete így. Lezuhant és szörnyet halt egy siklóernyős baranyában. Sziklákra zuhant és elhunyt a siklóernyős sportoló kedden Szársomjón. A Palkonya Újpetre német nemzetiségi önkéntes erdőtűzoltó egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre nagyon hamar kérkeztek a mentősök, mentőhelikoptert is riasztottak, ám a siklóernyős életét már nem tudták megmenteni. A baleset után a mentésben résztvevő önkéntes és hivatásos tűzoltók az elhunytat a rendkívül meredek, sziklás terepen, kosárhordágy révén juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval vitték tovább a hely aljához. A baleset áldozata egy nyugállományú tűzoltó, a lezredes.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Fakivágási munkák miatt a Pécs és a Remeterét közötti úton útszűkület, sebességkorlátozás lesz érvényes augusztus 12-e és 19-e között. Az úttal párhuzamosan haladó bicikliutat 8 és 15 óra között teljes egészében lezárják majd. Jelentősen nem csökken a következő órákban a levegő hőmérséklete Baranyában. Este 27 fok lesz, kissé felhőség volt mellett. Vasárnap 19 fokra ébredünk, délután már 35 fok lesz, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Erős UV-sugárzásra kell készülni. Ugyanilyen időjárás vár minket hétfőn is. Kedden már 37 fok lesz, záporok, zivatarok érkezhetnek majd Baranyába.
0: A műsorszám termék megjelenik.

0: megfejtést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően hamarosan folytatódik a Pécs Café Light itt a Best FM-en. További kellemes hétvégét és nagyon jó rádiózást kívánok, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, rövidesen velünk lesz a Follow the Flow, előtte zenél a Pasti, ez már a Pompei.
1: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

Könnyebb lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A legjobb zenék, ez a Szent Egyhét Best FM. A vonalban itt van velem Polics József, Komló polgármestere. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Azt mondom, hogy ne törjük meg a hagyományt, kezdjünk a beruházásokkal.
1: Igen, van, hála Isten, sok fajta beruházás, amiről be tudok számolni Komló esetében. Van, amelyik jövő héten indul, van, amelyik még beszerzési eljárás alatt van, de a folyamat azt mutatja, hogy Komló városa továbbra is fejlődik, épül, szépül és gazdagodik. Amelyekről sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, a haladó beruházás, az az egyik a piac és vásárcsarnok feletti rézsű stabilizációját célzó beruházás, amely azért az elmúlt napokban jelentősen haladt előre, és a védelem szempontjából meghatározó beruházási elemek valósulhattak meg, hisz megtörtént a cölöpalapozás, megtörtént az ehhez kapcsolódó fejgerendának a betonozása is. Ezek a munkálatok sajnos csak úgy valósulhattak meg, hogy további forgalomkorlátozást kellett a területen bevezettünk, nem csak a személy és egyéb gépjármű forgalmat kellett megállítani, hanem meg kellett a tömegkezveket, megkülönböztetett járműtől kezdve mindent annak érdekében, hogy a munkálatok zavartalanul elvégzésre kerülhessenek. Most újra visszaállt a félpályán való közlekedés, de csak a helyi tömegközlekedésben résztvevő járművek, illetve a megkülönböztetett jelzést használó járművek részére. De ezzel egyidejűleg megkezdődött is, mondhatom, hogy terv szerint, vagy inkább egy picit jobban halad a szivárgó bordáknak az építése, amely az új cölöpalapozással megerősített út mellől a korábban megépült vásárcsarnokhoz kapcsolódó támfalakhoz kerül levezetésre. Az a talajban mozgó vízpára, amely eddig az útnál problémát okozott. A terv továbbra is változatlan, és a jelenlegi készültségi fok arra enged következtetni, hogy ebben nem fog történni fennakadás. Az augusztus 31 legkésőbbi határidő, amikor is szeretnénk az eredeti forgalmi rendet visszaállítani, hisz indul az iskola, indul a sokkal nagyobb mozgás, a nagyobb közlekedés. Addig viszont van a kivitelezőnek teendője bőven, hisz a szegélyépítésektől kezdve a megsüllyedt burkolatnak az alapmegerősítésén át a különböző rétegrendek beépítésével, illetve csúcsot jelentő kétrétegű aszfalt burkolatnak az elkészítésével zárulnak az úthoz kapcsolódó munkálatok, és biztosan lesz még a rézsi oldalba, ahol a szivárgó bordák készülnek és készültek.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Best FM-en, a Pécs Café Light-ban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, a Komló polgármesterével, témánk a beruházások.
1: Másik folyamatban lévő és jól haladó beruházásunk az a 48-as tér és a zengőáruház közötti közterületnek a komplex felújítása, és itt is több ütemben adtuk át a kivitelező részére a munkaterületet, és mondhatom, a piramisház előtti rész a hulladéktárolók, melyek még nem érkeztek meg kivételével, már egy ideje 100%-ban üzemel. A 48-as tér, a Tóth Ferenc Színház és Hangverseny terem előtti, zeneiskola előtti terület is a vég állapotokat mutatja, hisz ha valaki a héten arra járt és szerencséje volt, akkor még annak is tanúja lehetett, hogy éppen ment az új szökőkutnak a próba üzeme, látvány volt, én úgy gondolom, de a mostani hőségre való tekintettel is, nem csak ott, a másik szökőkutunk működését is leállítottuk, és a 48-as téren a tervek szerint a 75. születésnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozat alkalmával ott szeptember 3-án fogjuk megnyitni. De ahhoz, hogy már az augusztus 20-ai ünnepséget is rendezett körülmények között tudjuk megtartani, szükség volt azokra a korlátozásokra a héten, amelyeknél itt is a Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca közötti teljes útszakasz lezárásra került, hisz jövő héten a tervek szerint megkezdődik ezen a szakaszon, ebben az ütemben az aszfaltozási munkálatok.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécske Félájtban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Pécs Café Line-tól legközelebb holnap délután folytatjuk. Most pedig a legfrissebb hírekkel megérkezett Sandy Hajni, aztán jön Akon dala Dangerous.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: 255 milliós támogatás Pécsnek. Hatodik alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot. Folytatódik a nyárias idő, egyre melegebb lesz. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécset. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plus program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mély szegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az integrált nappali szociális intézmény is fejlődni fog. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete. Új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOP Plus program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7 órától, várhatóan augusztus 14-én péntek reggelig teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A lezárás idején a Siklósi útról nem lehet az Ipar utcába kanyarodni majd. További közlekedési információk a híreink végén. Nem szabad hozzáérni a fókákhoz a pécsi állatkertben, bármennyire is cukik, haraphatnak is. Az állatkert azt írta, hogy a vedlési időszakban ezek az állatok közel heverésznek a medence pereméhez, és sokszor csábítónak tűnik, szinte ellenállhatatlan a kényszer, hogy megsimogassuk őket. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy bár a borjúfókák alapvetően barátságosak, de ragadozók. Idén hatodik alkalommal szervezik meg a Pécs Pride-ot és az azt megelőző egyhetes Freedom of My Identity emberjogi fesztivált. Ezt Buzes Hábel Géza jelentette be, aki a Diverse Youth Network igazgatója. A szervezők 1.300.000 forintot szeretnének összegyűjteni az eseményre, többek között mentőszolgálatra, mobil WC-kre.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába lehet. A munkálatok augusztus 12-ig tartanak jó utat. Jelentősen nem csökken a következő órákban a levegő hőmérséklete Baranyában. Este 27 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett. Vasárnap 19 fokra ébredünk, délután már 35 fok lesz. Egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Erős UV-sugárzásra kell készülni. Ugyanilyen időjárás vár minket hétfőn is. Kedden már 37 fok lesz. Záporok, zivatarok érkezhetnek majd Baranyába.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk,

legközelebb 6-kor, hajnévelet, találkozunk holnap 3-kor itt a Besten, ahol jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, olyan klasszikusokkal, mint Kane Mansell és a Young Hearts Run Free a 90-es évekből, a sort kezdi Akon felvétele, ez már a Dangerous. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM.
1: Hogy a következő héten marad-e a pusztító kánikula, vagy éppen egy kicsit fellélegezhetünk, ez nem is olyan sokára kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, addig is várom a közlekedési infókat. A számom 30-as, 889, Szentegy hetes. Mindjárt velünk lesz Szakács Gergő, előtte viszont irány a 90-es évek, itt a Spice Girls és a Spice of Your Life.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Nem tart sokáig a hidegfront áldásos hatása. Igaz, hogy ma még csak 30 fok van, holnap viszont 20 fokkal kezdünk, napközben az extrém magas UV-sugárzás mellett. Bizony már 34-35 fokot méretünk, aztán hétfőn kedden 36, szerdán csütörtökön 32-33, míg a következő hétvégén 37, akár 38 fok is előfordulhat. Az időjárás hírei után jönnek Péli Barnáik itt a United és a Hármon párban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idei terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört

0: 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel. Mr. Ball, Mr. Ball, Mr. Ball.

Facebook Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155-ös.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Ketszen Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gog.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.

0: Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
0: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, hát akkor hazaértetek épségben, egészségben. Jó volt a víz, jó volt az idő, jó volt a kaja, azt látom.
5: Te autóddal mentetek?
4: Igen.
5: És megvan az is.
4: Igen, nem vitték el.
5: Pont ezt akartam, hogy a híres horvát parkolom a fiakon. Nem hallottál róla? Nem. Na, majd mindjárt mesélek adáson kívül. Jó, hát akkor Slim Fit Back in the Business, szépen lebarnulva, a legjobb hip-hop és R&B zenékkel még egy órán keresztül. Itt a Night Shift második 60 percében.
4: Hello, hello.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Horvátországban bőv rámentél ezekre a tengeri herkentyűs ezeket? Ezeket?
2: Igen, igen, de csak ott. Tehát, hogy sehol már. Jó, jó néha Nordzéria elcsábít, de ott az igazi. Frissen, finoman elkészítve.
1: És ez barbecue cuccokkal?
2: Hogyne. Azért igen? Akarok kimenni az Egyesült Államokba.
1: Hát tudod, ez a regéz Warren G. haverod mit csinál?
2: Nem, mi?
1: Saját gyártású barbecue szószokat.
2: Da, rá
1: nem
2: kell
1: is
2: menni.
1: Tudom, nem is tudom, mi a pontos neve, én is múltkor olvastam, hogy az ő apukája az talán valamelyik ilyen hordozóhajón szakács volt a hadseregben.
2: Azt hittem, hogy az övé volt a csirkés hálózat.
1: A Nimitz anyahajó. Nem, hogy igen, hogy a fater a hadseregben szakács volt, és akkor ő is azért nyilván örökölte meg. És ugye meg így rávodkattam ezekre a barbecue dolgokra, hogy ilyen saját márkás barbecue szószokat lehet tenni. Warren G. szósz. Megkeresem neked, hogy milyen a pontos neve, úgyhogy ha mész ki Amerikába, akkor légy szíves egy Warren G. szószos rohadt nagy oldalast egyé helyettem is.
2: Én meghozok neked szószt.
1: Jó.

0: legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Na, Sniffin' Griffin Barbecue, az talán nem reklám, mert szerintem itthon úgyse lehet kapni.
2: Honnan tudhatod?
1: És hát igen, mert hát hogy az öreg Warren G, ugye a G az ugye a Griffin, az a vezeték neméből van. Na, úgyhogy akkor légy szíves, ha mész, akkor Sniffin' Griffin Barbecue szószokat.
2: Becsempészek a táskámba.
1: A bozacokat, amit azt kézipogyászban nem lehet, mert szerintem a 100 millinél nagyobb kiszerelés.
2: Így van, akkor majd a feladósba.
1: Majd a bőrönbe. Majd egy nagyobb bőrönbe ezt rendelje. Jó van, légy olyan kedves, elérhetőség, mennyire kopott ki az agyadból az egy hetes horvátországi nyaralás alatt?
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és limfitun.
1: Semmennyire. Jó van, ügyes vagy.

3, come on, girl.

0: Itt a Best FM-en.
1: Múlt héten te nyitottad az augusztust.
2: Igen.
1: Ma 0808 van, jelentsen ez bármilyen is a számmisztikában.
2: De nem úgy, 2028, vagy 8008.
1: Az lenne igen, az igazán menő. Úgyhogy fia, ehhez képest a következő szombat, augusztus 15, hát én...
2: Semmi.
1: Teljesen snasz.
2: Igen.
1: Mindazért gyere.
2: Jó van.
1: Jó, hát a független.
2: De akkor megint csak beugrok.
1: Mármint hogy?
2: Mert hogy előtte, meg utána én a hajón leszek, na. Megint csak a Petőfi így lábánál.
1: Gyere, gyere, akkor két zenélés között gyere egy harmadikra. Várunk szeretettel, ezt a mai 60 percet megköszönjük szépen.
2: Közi, közi, csak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosítják.

0: Kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése, anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalnak, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
0: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a peronra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá, a korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt ez a nap, és remélem, hogy felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Most kérem szépen, George Michael érkezik, ez a Flow, let's go to the city, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other.
6: Flawless, absolutely flawless.
7: Yes, you're beautiful.
8: Perfection.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most hozok egy olyan dalt, aminél szerintem többet senki és sehol nem használt zenei betétdalokként. Hogy melyikről beszélek? Ez a Sixpence None the Richer, és kijön a There She Goes.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég Madonnát láthattuk élőben a világbajnokság döntőjében, és hát megmondom őszintén, hogy minden tiszteletem ellenére, hát nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, mert valójában ez a halftime show semmire nem volt jó, és a performance, hát az pedig azért hagy maga után kívánni valót. Na de mindegy, ez az én véleményem, akinek tetszett, teljes mértékben elismerem és elfogadom. Jön most a music!
1: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az egy dolog, hogy letarolta a félvilágot, ugyebár a következő dalnak az alapja, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha T.I. és Rihanna hozzányúl. Szerintem tudni fogjátok, hogy miről beszélek, de én ki nem mondom, az biztos. Jön a Live Your Life! What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to them, baby girl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra.

0: készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőség megőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Tűz Olaszországban több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítette ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben, a közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kószafelhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek. Elmúlt 9 óra, de nyugi, van még 3 óránk telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Ezt az órát a The Course nyitja, jön tőlük a Breathless, úgyhogy mi azért vegyünk nagy levegőt.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon nem kell magyarázni, amikor Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor egy dal címébe előadóként szerepel. Ez volt az Embertelen dal 2022. Nincs mit hozzáfűzni, egyszerűen tökéletes az elejétől a végéig. Viszont most a folytatásban megyünk persze tovább, jön Spike és a Respect.

Come on. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenkinek jól telik ez a szombat este, és remélem, hogy nagyon odafigyeltek, majd ugyebár jön majd még az időjárás jelentésünk egy kicsit később, de azt azért mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a holnapi nap folyamán nagyon magas UVB sugárzás lesz, úgyhogy ha mentek kifelé a szabadba, akkor kenjétek magatokat rendesen. Ennyit erről, majd még jövök vissza az időjárással. LMC, Take Me to the Clouds Above, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy lovag és a világ legnormálisabb énekesnőjének a koprodukciója. Hogy kiről van szó? Hát persze, hogy Robbie Williamsről és az isteni Kylie Minogue-ról, aki szerintem örökké fiatal marad és örökké gyönyörű marad. Jön tőlük a Kids!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a 2000-es években Svédországban gondoltak egy nagyot, és ötvözték a drum and bass-t egy kis breakbeat-tel, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz adtak hozzá egy kis nagyon menő dalszöveget. Így alakult meg a Bonfunk MC's, és jön a legnagyobb slágerük, ez a Freestyler.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit, etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjára,

0: rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Legyen egy szép estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik. 10 óra után mindenki eldönti saját maga. Viszont a legjobb zenéket hozom, az biztos a maradék 2 órában is. Most Britney Spears jön, ez a Toxic.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, most jöjjön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Én is voltam így egy időben, na meg még most is. Na kérem szépen, holnap Emőd névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Jánosokat, a Mátékat, az Orlandókat, a Rolandokat és a Románokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen az legyen az első dolgod, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd. És pont, NSYNC, I Want You Back, most itt a Best FM-en. Na gyerünk, húzzunk bele!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindennek az volt már a teteje, amikor Amerikában egy saját tévéműsort csináltak annak kapcsán, hogy Gwen Stefaninak milyen szépészeti beavatkozásai voltak. Őszintén szólva, ez az ő dolga, ezt ő kell eldöntse, így kell szeresse magát, vagy úgy kell szeresse magát, na meg a családja is így van. És szerintem a következő dal valamilyen szinten egy ilyen üzenet volt a károgóknak. Jön a No Doubt és az It's My Life.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy olyan dalt, amitől mindenkinek fel fog állni a szőr a kezén, még annak is, akinek nincs, mert ez a Black Legend és a You See the Trouble With Me, akinek mondjuk nem lenne így ismerős elsőre, meghallja mondjuk az első 15 másodpercet, és már is tudja, hogy miről van szó. Na, hát akkor indítom is. 1975, we brought you an album with a song.

Let's go.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul a szombat utolsó órája. A szülők ennek nagyon örülnek, mert nem sokára végre indul az iskola, óvoda, és a többi, és a többi, és a többi. Az órát Christina Aguilera és Lil Kim kezdi, ez a Lady Marmalade.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Oh, sisters, let me hear ya.

Alex speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Már mondtam, hogy nagyon erős lesz az UVB sugárzás. 19 fokra ébredünk, 34 lesz napközben, és egy kicsit felhős lesz az ég. Úgyhogy még egyszer, aki megy valamilyen szabadtéri cucra, az mindenféleképpen kenje be magát, és figyeljen oda, nehogy baj legyen, nehogy leégjen, mert azért az elég kellemetlen tud lenni. És hát, hogyha már napsütés, akkor most jön egy olyan dal, ami arról szól, hogy nincs napsütés. For the cause, ain't no sunshine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, és hát tudjátok mi a dolgotok, ezeket az oldalakat megkeresni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszönjük szépen előre is, Anastasiával megyünk tovább, ez a Paid My Dues.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a lány.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó pihenést vagy jó bulit, ki mit csinál. Egy a lényeg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogy holnap este jövök vissza. Addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.